0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Kick it one time. Yo, Jax, man, what you dreaming of? You got money, girls, cars, you know what I'm saying? Yo, wait a minute, man, you better think about the world.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Csak neked zenélünk.

0: Super DJ Radio.
1: Stop with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. 9 is a classic.

0: 10 óra van.
1: That's it. Best station around. Turn it up.

Médiát, ezt szokták mondani, azt jelenti, hogy rögtön a közepében. Mindenkinek kellemetesen jó délutánt kívánok, ez itt a csütörtöki Bakalit, benne pedig a Boriszkal. Kis péntek van, kicsit felhőre álló, vagy hogy szokták mondani, esőre álló felhős idő, de természetesen kicsit nyári, és persze erről később beszélgetünk. Boriszkát halljátok, ez itt a Super DJ Rádió, jó szórakozást a Wander Pearl-ben, nyitjuk a sort, és hát legyetek szeretve!

Na, sziasztok, kedves most érkezők, közben azon gondolkodtam, nem tudom, észrevettétek, hogy milyen hülye mondásaink vannak, hogy például azt szokták mondani, hogy csukd be az ablakot, mert hideg marad a kint, becsukod az ablakot, ugyanolyan hideg marad a kint, nem? És az emberek így gondolkodnak. De a kedvencem ez a okos, mint a tavalyi kos, ugye arra utalnak, hogy a kos lény az hát nem egy okos. Ironikusan fogalmazva, ugye, na most az okos, mint a tavalyi kos, az azért relativizálható, mert az idei kos az még a tavalyi kosnál is hülyébb, hiszen a tavalyi kos már egy éve él, az már sokat tapasztalt, ugye? Az idei meg még milyen? Hát, azt se tudja, hány óra van. Ugye bámol, mint borjó az új kapura, csak hogy egy másik hülye mondással is tudják, hogy... És ugye elképzelhetitek, hogy például a borjó az új kapura bámulás, az annak mindent az alapja, hogy kicserélték a kaput, a székelyek, egy új székelykaput építettek, és akkor jött haza a borjó, mezőrözünk, néz, hogy... Hogy van ez ide rakva, vízmérték nélkül, megint berúgtak ezek a góbék, mit csináljunk, tehát nagyjából ilyeneket tudok elképzelni, hogy innen letett a mondás. De amire én gyerekkoromban rájöttem, és innen tudjátok, hogy Boriszka milyen okos, nem olyan, mint a tavalyi kos, amit az előbb említettem, hogy... Ez a lóhalálában utazni, ez hogy lehetett? Én erre rájöttem. Szerintem őtlen régen minden faj keveredve volt, ugye nem alakultak ki a végleges fajtörzsök, meg ugye nem volt tesztos, aki fölkutatta volna őket, szegényeket. A lényeg, hogy én szerintem régen lehettek lóhalak. Ezt tudjátok, hogy milyen a lóhal. Hal meg ló együtt tudott úszni, meg nyihogott. És ennek nagy álla volt ennek a lóhalnak. Megvan? És akkor rájöttek az utazók, hogyha belevülnek a lóhalnak a szájába, akkor biztosan lehet gyorsan elhaladni az Atlanti óceántól a csendes óceánig. És innen van a mondás, hogy lóhalálában utazni. És akkor mondok még egyet, és tényleg most már így az őrületemet befejezem, hogy az megvan az a mondás, hogy kutyaharapás szőrivel? Mert kéne szépen, régen ugye az volt, hogy megharapott a kutya, meghalta azonnal, tehát így kis tacskó, pak, már rögtön lehetett a temetést rendelni, de jött az Ivanhoe nevű angol tudós, aki kifejlesztette a szérumot, magamon is rögök. Szóval, kifejlesztette a kutyaharapás elleni szérumot, megharapott a kutya, nem haltál meg. És ez annyira megmentette a brit szigetországot, hogy a királynő lovaggá ütötte, és ezután aztán így reklámozták, hogy kutyaharapást szőrivel. Köszönöm. Szegény Ivanhoe, aki egyébként a Gilgamesh csoportban szereplő, minden nem számít. Na, Zoltán úr azt mondja egyébként, hogy a lóhalálából valószínűleg igaz lehet, mert van csikóhal. Azt már el sem akarom mondani, hogy akkor a női megfelelője csiklóhal, mert ugye ennek a zebra csikló segítek. Na, Zoltán úrnak köszönjük szépen a poézis kialakítását. Tényleg megvettem néha magam. Ali Bálint Balónak is kellemes szétapot kívánunk, így a Toyota M5-ös fényűző műhelyéből integet nekünk, nekem meg mindjárt meg lesz a kábjam, aztán már nem leszek ennyire hülye. És a István úrnak is szétapot kívánok. Valaki nem hisz nekem. Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből integet mifelénk. Szavasz. Na, akkor jöjjünk tovább. Ghostbusters, Tom's Diner. Hát inkább az mondjuk délutára való, de a Susan Vega után szabadon már is szól.

Ez jó egyébként, hogy az agybogár ilyenkor elszabadul, és akkor mindenki tolja. Amiket lehet, hogy máshol meg sem merik érezni. Joss Van Uri, de üdveled nekednek az jobb, hogy ezt ugye elfelejtette. Véleményem szerint ez a szó helytelen. Az ejtés függőlegesen lefelé irányuló mozgás. Nem felfelé, lefelé. Hát mondjuk jó némi súlódást, meg egyébként vektornál is együtt ott számít, de kicsire ne adjunk. Hogy lehet felfelé ejteni? Elfelejtette, igen, felejteni, ejteni lehet, leejteni vagy elejteni, felfelé dobni lehet, de egyszer el is ejteni fizikai képtelenség. Én tudom, mit nem értettem, gyerekkoromban, Joss Van Uri. Képzeld el, attól hogy kinyílottam, hogy amikor valaki azt mondja, hogy alig várom, hogy haza gyere. Na most megyük ezt egyébként, ugye? Hogy hogyan? Milyen módon? Ugye minőségi határozónak is szoktuk ezt mondani. Várom? Ige. Jó érettségit egyébként a képen most tartja. Na lényeg, gondold végig. Ha alig vársz valamit, akkor az azt jelenti, hogy én nem is várom, nem csak kicsit várom. Maradja, ott rohadja meg a kocsmában, ne gyere már haza, basszus, hogy nézzel ki, rohadjál meg. Még egyszer elmondod. Ha nem, az alig várom. Pedig ugye azt jelenti ez, egész szép ez a magyar nyelv, hogy alig bírom kivárni, de nem ezt mondja, mert forrul a szavakkal, alig várom. Jó, hogy nem mint köbüki, nem, hogy alvár. Remélem, hogy azért alig vártátok, hogy legyen itt egy bakelitben, szuper DJ, meg a Boriska.

Na mondjuk ettől én is megőrülök, kedves Zoli úr, azt mondja, Angliában lekapcsolják fel a villanyt, igen. De egyébként Zoltán úr, azért hadd mondjam el neked, nem a villanyt kapcsolják le, ha csak nem valami állat rögtön a kis megszakítóba csinál világítást, a világítást kapcsolod föl meg le, a villanyt, azt ne kapcsolgassad, mert az fáj.

csak itt van velünk kedves Emese, akire neki még csodás napot kívánok mindenkinek, puszi a villalakóknak. Sziasztok kedves villalakók! Na ilyen beszélgetésem is volt. Jó van, azért látom, mindenkinek megvannak a maga történetei. Gyorsan írja, és a vonalas telefonon följönnek, fölveszed, megkérdik, otthon vagy? Hát nem, elvittem a kábelt egészen Tateg, nem teljesen mindegy, nem? Tehát, ja, meg a vonalas telefon, nem? Tehát, egyrészt minden telefonad vonalat, ha nem ad, akkor neved meg. A másik pedig ugye a vonalassal, hogy hát az a irkák szoktak vonalasak lenni. Attól is megérjük, hogy vedd elő a kockás füzetet, mert neked van térhálós, nem? 3D-sből, persze, kockás, az négyzetrácsos. És megőrülök, amikor a tanár mondja, hogy kockás füzetbe kell írni. Pedig jó, mondjuk némelyik olyan tanár, aki ismerek, annak tényleg kocka feje van, de nem lehet matematikailag ugye térhálósan lefedni. És amit már gyakran elmondtam, és ez a legfontosabb dolog, viszont ez nem is annyira vicces, amikor azt mondják, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Most a szerelésben nagyon szar dolog, ugyanis hogyha egy tranzisztor rossz, akkor az összesen sem megy át áram sorbkötésben. De higgyétek el nekem, bárki mondja, hazudik, vagy politikailag inkorrekt, vagy mind a kettő, a kivétel sosem erősíti a szabályt, hanem gyengíti. Azért kivétel. New Religion, Devereksa, Nemi Faithless Out.

ég a lámpa vagy világítod is, milyen fontos kérdés, ugye igen. De meggyújtotta a lámpát, igen, mert a lakás is égezni, zsanos vicc, nem? És igazán Zolinak, Zoli úr, nagyon rátapintottál gyerekkoromban, de kurvára nem értettem ezt a mondókát. Virágéknál ég a világ. Tudni kell, hogy én nagyapámtól rengeteg háborús történetet hallottam. Szerintetek mi jött át, amikor ezt meghallottam a viskolomban, hogy ég a világ? Fölgyújtották a világot a német katonák, virágéknál ég a világ, és az egész világegyetem oda specializálódott a virágékhoz. Mert így kezdődik, hogy virágéknál ég a világ, és mi a következő mondat, hogy sütik már a rántott békát. Na most én nem vagyok egy ilyen gasztrofenomén, de hát nézek mellére is, hogy mit mond erre, hogy amit sütnek, azt hogy rántják egyébként, hogy nem úgy van, hogy vas sütik, vagy rántják, hogy nem, tehát, hogy a rántott békát megsütöd, tehát a rántott húst megsütöd újra, abból mi lehet? Van, tehát lehet sütni rántott békát. No, de a rántott békát már hogy sütöd meg? Az már ki van rántva? Vagy a tóból kirántott békát sütik? Vagy hogy van ez, hogy sütik már a rántott békát? Így is úgy is hülyének én, mert tudja, hogy seg hülye vagyok hozzá, de legalább próbálkozom. Sütik már a panírozott répát. Lekapcsolom a kávét, ezt tovább kell folytatni, mert várjál, nekem itt kérdéseim lesznek.

kezdjük előre ezt a érdekes dolgot. Nem, azért fontos, ez nagy fontos tudni, mert a hallgatóknak információt kell adni, természetesen különböző konfabulációk módján tanítani kell a népet, mert erre nagyon vágynak. Szóval, onnan kezdődik a dolog, hogy nálunk lakott egy Virág Pali bácsi, aki ilyen vállalkozó volt. Tehát én azt képzeltem, hogy a Virág Pali bácsiék, ahol laktak ott a sarkon, ott fölgyújtották a világot. Tehát való szélén van, hadd égjen. Na most, hogy sütik már a rántott békát, nekem ez ilyen inverz a dolognak, mert ha már megvan, ki van ránt a szegény, akkor sütik. Azt mondták, hogy, mert gondolkodtam, hogy hát, ha csak elírás, hogy sütik már a rántott répát, mert a földből ki kell rántani a répát, ugye, mert anélkül az a gyökere a földben ő. Mondom annak, aki zöldséges, és lényeg az, hogy sütik már a rántott békát. Ez csak jó dolog. Ugye Bíró Marcsa gyorsan futott, béka combot ropogtatott, hát nem tudom, hogy mi az Isten, amit nagyon szereti. Lehet, hogy szereti, nem tudom, a combját ettél már ilyen békát, nem? Vagy nem tudtál róla, hogy az van a parizerben, mindegy. A másik, hogy a másik, a szomszéd Józsi későn futott, most mindegy, a nevekkel hadilában állunk, kurván mindegy, igazából azért ne, hogy valami ORTT per legyen belőle, vagy valami nevet ide tettünk, neki csak a füle jutott. Én értem, hogy ez vicces akar lenni, hogy nem kapott semmit, ez azt jelentette, hát mégse lehetett egy ilyen benyújtó középső ujjal oda demonstrálni a dolgot, de hogy a panírozott békát is sütik. No, de hogy azért nem, tehát a sütés meg a rántás az nem különböző? Vagy csak én nem értem, mindegy, akkor flambírozott, panírozott békát, mindegy. De a legfontosabb ebben a dalban, és akkor valaki magyarázza ezt el nekem, mert a legjobban ez zavar engem, hogy egyébként meg mi a tököm az az immezum? Mert ugye van az Immer feliből az Immer. Most csak nem, hogy azt, hogy közelebb hoznak egy ilyen kiadó szobát, az Immer Zoom. Rázumol az Immerre, és onnan van. Csak ugye annyira rapper mondta, tehát ez valószínűleg az Eminem írta meg először, hogy nem várjon, gangstába el tudom mondani, jó? Hogy virág, égna, ég a világ, sütik már a játott bék, Zimmer, Zoom, Zimmer, az Immer Zoomot, ugye egy argóba leszett a erbetűt, nem ejti, Zimmer Zoom, hasonót, ugye így mondják, Zimmer Zoom, Zimmer Zoom. És akkor a következő mondat, illetve kettő szó, és akkor befejezem ennek a taglalását. Írjátok fel nyugodtan, majd holnap kikérdezem, és akkor aláírjátok a szüleitekkel, hogy megvan a tananyag, hogy a recepice az még mi lehet. Mert van-e valakinek rece, vagy éppen fice? Hogy ez nem valami ellentétpár akar lenni, hogy aki rece, az sohasem fice, de aki fice, az pedig nem rece? Lehet ilyen egyébként? Vagy aki, hát a bumbum az, hogy lelőnek a végén, mert annyi hülyeséget beszéltél a békáról, meg a répáról, hogy oda jönnek, hogy recepice, és akkor bumbum. Tudod, ezt úgy tudom elképzelni, hogy ilyen átmoderálva, hangsúlyozva, hogy recepice, bumbum. Tehát, hogy ez lehet, hogy ilyen hülyeséget mondtál, megbolondultál előlünk az út szélén, mert fölgyújtottad virágéknál a világot, baszke, és még a békát is megetted. Szóval ez lehet, de én azt gondolom, hogy aki rece, az sose legyen fice. És aki fice, az ne legyen rece, könyörgöm. Ja Istenem. Na, megiszom a kávét, aztán majd rendbe jövök én. Muzaik, hiába a folytatásba. Na, legyél egy kicsit jobban, bízzál bennem, légy szépen.

95-ös, és természetesen van egy mobil hívótal Boriskás bulikoz, a hívószó pedig a 06 32 19 48 07, és természetesen nagyon sokan írtok, reagáltak, elnézést, hogy nem reagálok mindenre vissza, próbálom utolérni magam, képzelem mindenki, hogy saját magamat kergetem.

Nagyon szépen írtok közben, hadd írjam közben. Zoltán ír nekem, hogy nekem pótol, jaj, de nagy oszta, nézd, milyen szép. Zoltán úr, azért nagyon szép helyeken jársz te. Gyönyörű szép havas hegytetők és ilyenek, Charlie Abolinak, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Na, Johnson írja nekünk, hogy seresze, se figyelj, ne legyen senki, mert aki másnak kertbe kapagy, annak pityereg a regypetyütyű. Én ezt úgy ismertem, hogy aki másnak kertbe kerél, az magának regypetyütyű, de teljesen mindegy. És a Kern András választási beszédét is nagyon ismerem. Ebben jobban nem menjünk bele. Encsikének is szép öreget kívánunk, a jó délelőtt, a gyönyörű szép napot minden SDR hallgatónak írja. Jó adás, Puccsika, Encsikez, csecsecsa. Surci úr, azt mondja, mi van, na ez a másik, igen, ez a vidd vissza az üveget, az közben műanyag. Mert ugye PET palacnak mondják mostanában a gyártómélyet, de igen, ez a műanyag üveg, az nagyon kemény.

gyerekkorunkban mi a mindenféle üdintőt málnának hívtunk, hogy kész egy málnát, és akkor ugye az jaffára is vonatkozott, ami mondjuk barack. Tehát volt barackizű málna, mi volt még kivízőm, és volt málna-málna, tehát ami a málnai szörpöt jelentette. Ugyanúgy mindent kólának hívtak, ugye volt a sima a kóla, Pepsi, meg a Coca, meg ilyenek, aztán volt a sárga kóla, az most Fantának hívják, és egyébként ilyenek volt a... Ott azt mondta, de hogy alapvetően ugye a kólához semmi köze nem volt, de hát úgy hívták sárga kóla. Tehát igen, ez olyan, mint a műanyag üveg, abszolútikusan. Úgy mondják szép a magyar irodalmi jelleggel, hogy képzavaros metafora.

Écsi Sulci úr, nekem rajtad már nem segít, csak a piócás ember, köszönöm szépen, vannak piócás ismerőseid? Mondja nekem, aki Miskolcról Pest felé jár, de legalább jó úton tudsz közlekedni. Sulci barátom, úgyhogy kellemesen szép este felét majd, mire hazaérsz. Na, nagyon sok üzenet van. Sultka János úr ír nekem, Pacsi Bori, széltapott mindenkinek, üdv a villalakóknak, ad is jó, hogyha megkérdezed az ikreket, hogy how are you, azt mondja, hogy not too bad. Ez körülbelül hasonló angol szóvicc, hogy stone fire, no sky, de ezt majd elmesélem nektek egy másik alkalommal. Kaspira folytatásban jön már is a Wild Ride.

0: Hanák Gámolónak és Hajla Bajla írja nekem, hogy kutyaharapást szőrével, bakteriális fertőzést bakterral. Szegény Szabó Bakter. Tényleg és tényleg piócás ember. Na, Party People, a Geri Chaos-szal.
1: Super DJ Rádió, mert változatosan szép az élet. Neked zenéd.

Nagyon belement csak a nyerekre, és igazából a Surcinak, na ezt viszont nagyon utálom. Tehát amikor azt mondják, hogy tiszta kosz, az tényleg kinyírt, tehát nincs ilyen, az tényleg nincs ilyen, és az egyéb iránt, ez megint a tisztárának a rossz fordulata. A tiszta kosz egyébként az alig váromhoz képest azért rossz, mert az nyelvtanilag is nagyon rossz, tehát nincs ilyen, hogy tiszta kosz. Mert itt a tisztára lenne jó, hogy tisztára koszos, vagy tiszta olyan érzésem van, tisztán látom azt a helyzetet, hogy ez koszos, de ugye ez rövidülésben sem jó. Ez egy ilyen nagyon rosszul beidegződött nyelvtani fordulat, népi fordulatnak mondják, és ezért problémás, mert alapvetően ugye ennek mindenféle moduláció működhetne, hogy mit tudom én, hogy steril kosz például, vagy valami hasonló, vagy lehetne mondani azt, hogy tiszta mocsok, vagy valami hasonló, tehát én magában ugye ez ellentétpárt alkot, tehát ettől magyartalan. Ez nagyon rosszul rögzült a magyar közbeszédben, illetve a népnyelven, ezért aztán én ezt írtom nagyon úgy, hogy senki ne legyen ma tiszta koszos.

egy jó szomszédom sajnos éppen trombitás. Ha megfújja a hangszerét, hát zengveli az egész ház. Nem baj az, nem is lenne nagy baj az, ha használja a hangszerét, de ne fújná állandóan ugyanazt az edzenét. Éreztem még annól, még Mali Zsuzsi énekelt ezt a dalt, természetesen a régi szép időkben. Na, írjuk már utol magunkat. Ez mondjuk lehetetlennek tűnik. Na igen, azt is volt, szőke kóla, barna kóla, igazad van Zoltánról, az is nagyon igaz. És azt mondja nekünk, hogy Csaba voltam. Na, hogy ez milyen dolog, hogy ír a Csaba úr, hogy akkor a te szemszögedből hogy valósulhat meg a hanyat homlok menekülés? Ezt sose tudtam egyébként, elképzelni se tudom nagyon, hogy hátraveted a fejedet, és akkor úgy futsz, hát ki az a hülye, hát úgy futsz, akkor el se kezdjél futni, tehát onnantól kezdve szerintem az már erősen kontraproduktív, tehát így nem lehet futni hanyathomlok. Ezt egyébként tényleg, én nem néztem utána ennek, és tényleg érdeket, köszönöm, hogy ezt felidézted nekem, majd megpróbálkozok utána nézni, hogy hogy kell hanyathomlok menekülni, tehát hogy így. Eleve ahhoz, hogy a homlokom hanyat legyen, ki kell tekerni teljesen a fejemet, ami ugye rögtön meghalok, megint értelmetlen a menekülés. Ha meg hanyat vágom magam, a homlokomnak égig néz, akkor a keselyük így a sivatagból így néznek, hogy vacsora lehet menni. Tehát alapvetően, jó, a keselyük nem tudnak tapsolni, bocsánat, ez kicsikét képzeljétek hozzá, de tényleg, tehát a hanyat homlok menekülés, ez nagyon durva. Tehát ez a... Tényleg nem tudom elképzelni. Hogy menekül, aki hanyat homlok menekül? Köszönöm szépen. Mondjuk Csabi úr, minden tisztelettel mondom, hogy az elköszönéset, hogy Csaba voltam, ad is durva, mert hidd el nekem, kedves Csabi, ha csak, mint egy ismerősöm, aki szeret keresztemet változtatni, te még mindig Csaba vagy. Úgyhogy ennek örülök, és örülök, hogy hallgatsz minket, hogy a hallgatónk vagy, ennek is nagyon örülünk. És maradj velünk továbbra is, ne menekülj el innen, tudod hogyan? Hanyat homlok. Újabb kérdés érkezett, közben elfelszük cipány múlva, muszáj szó szerint idéznem, mert Melitől a következő gyönyörületes irodalmi kifejezéssel ellátott mondat került elém. Mi a picsát keresek én a sivatagba? Hát, az első blikre azt mondanám, hogy valószínűleg olajat, hogy az sok pénzt hoz, mert teve nem kell otthonra, akarok látni két pupot, akkor pont mondom. Minden lényeg az, hogy alapvetően a sivatag jutott eszembe, mert az nagy tér, tehát könnyebb elképzelni. Egyébként fogalmas is, miért sivatagot mondtam. Mondhattam volna kertpárost is, csak azt meg minek. Na, múlja már, Remix!

Na kérem szépen, majdnem azt mondtam, hogy a római lóval érkezik, de ugye a helyes válasz C. Gazsi, Kocsmás jön a lóval, kiköti az állatot, bemegy a borozóba, most már majdnem bozótot olvastam, na mindegy, lehajt egy popa, sőt, kimegy, de a lovát nem látja sehol, visszamegy a kocsmába, azt mondja, no, ha bevadják vissza a lovamat, úgy teszek, mint édesapám. Erre megijednek az emberek, visszaadják a lovat. Másnap ugyanez megtörténik, megint kapja a pacit. Harmadnap megint visszahozzák, de megkérdezik, hogy te, Gazsi, árod már-e, hogy mit tett az édesapám? Ha mit tett volna, gyalog, ment haza? Ennyi. Miért került börtönbe, kérdezi a pap arabot. A hitem miatt börtönöztek be, hogyhogy? Azt hittem, hogy a banknak nincs riasztó berendezése. Hát igen, mindig tudni kell jól hinni. Két alkoholista elmegy kempingezni. Miért? Mondja az egyik, én hoztam magammal egy üveg pálinkát, hogyha véletlenül megszórna minket egy rozsdás szög, legyen mivel fertőtleníteni. De mit hoztál magadban? Kettő rozsdás szöget. Látjátok azért, mekkora barát az ilyen jó alkoholista? Ugye mondtam, alkoholizmus jól csinálod, működik. A barátjának is hozott rozsdás szöget, érzed. Pedig ugye ez egy nagyon-nagyon fontos. Az poétik, hogy rozsdás késsel ne vágd át a haver torkát, mert ugye vérmérgedés kap. Erotix és hozzájön a Love and Sex-el egy kis klassz.

Borult az égból 19 Celsius fokot mérünk, jelen pillanatban zivataros figyelmeztetés van az ország nagyobb területén melegfronti jellegű tünetekkel, úgyhogy záporok, zivatarok tarkítják a mai időjárásunkat, legyen nyárias ruha esernyővel közelünkben, mert a csütörtökön többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar kialakulhat az országban, élénk erős lökések kísérik a déli délnyugati szelet, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek, délután 19 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. A távolabbi kilátások szerint melegidő záporokkal, zivatarokkal ez mindenképpen várható. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, majd napközben többször zavarhatja a felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. Hajnalban 7-13, délután 20 és 26 fokot méretünk, majd szombaton reggel délkeleten esett kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem is várható csapadék, de helyenként azért kialakul a zápor, egy-két zivatar. Kellemesen meleg időre lesz kilátás a hét.

Az UV-sugárzás ugyanakkor 11 és 15 óra között többfelé elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Tessék odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Közlekedés meteorológia. Csütörtökön bizony környezetünkben vizessé, csúszossá válhatnak az utak. Az intenzívebb gószokban az országban hirtelen lecsökkenett a látó távolság. Napos tájakon legyen nátok napszemcsi, balesetmentes közlekedés kívánok. A pollenek nagyon szeretik ezt az időt. Eperfafélék magas kategóriában, nyírt tölgy, dió, pázsitfafélék vannak még a levegőben, és fenyőfák és vadgesztenyék is előfordulnak már, mint pollen ügyileg. Vigyázzunk és védekezzünk ellene, pláne az allergiások. Balatonnál is melegszik az idő. A délnyugati szelet élénk gyakran erős lökések kísérletik, zivatarok környezetében viharos lökések is jöhetnek. Délutánra viszont már elérheti a 21-23 fokot az időjárás, de az UV-sugárzás a déli kora délutáni órákban, a napos időszakokban ismét elér az erős fokozatot, ezért aki hosszabb ideig tartózkodik a napsugárzáson, annak ajánlott a bőrvédelem, vízhőmérséklet meg már 17 fokos.

Ezt jó, kérem szépen, 10 óra 54-es frissítés szerint. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Grébics pihenő után a 72-es kilométernél több kamion ütközött össze, csak a leálló sávon arra szólnak a járművek. A torlódás már meghaladta az 5 kilométert, ezen kívül a szemközti oldal belső sávját is lezárták. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán a 39-es és a 25-ös kilométer között meg kaszálnak mozgóterelés mellett, jelenleg Ócsa után torlódik a forgalom a belső sáv zárása miatt.

A kettes főúton Rícsák belterületén az 55-ös kilométernél kátyúznak, 15 óráig félpályás lezárás mellett jelzőrös irányítással dolgoznak, mindkét irányban tollódni fog a forgalom biztosan. Nagyon figyeltek ezekre az információkra, ne legyenek balesetek, magatokra, Boriszkára, szép lányokra, kerekvilágra, mindenkire vigyázni, mert hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindult.

Hát kérdez szépen, a horoszkóp május 7-én kosokkal, az elején a horoszkóppal egy munkahely vagy családügy lassabban haladhatni szeretnéd, de türelem most kifizetődik, estére meg könnyebbülést hozhat egy őszinte beszélgetés. Bikák, egy pénzügyi kérdésben jó döntést hozhatsz, ha nem hallgatsz a külső nyomásra, a nap végén kellemes meglepetés érhet. Hát szerintem a meglepetés az ritkán kellemes, na mindegy, ikrek. Azt mondja, hogy egy régóta hallogatott beszélgetés most tisztázhat pontos kérdéseket, a munkában új ötlet segíthet abban, hogy hatékonyabban haladj. Rákok, hajlamos vagy, túl sok terhet vállalni, mások helyett most neked is szükséged lenne a feltöltődésre, egy közeli ember támogatása sokkal többet jelenthet, mint te gondolnád, mit kézzel gondolnád, de oroszlán, könnyen belefuttasz olyan helyzetbe, ahol gyors eredményt szeretnél, de most inkább a kitartó munka vezet sikerhez, egy régi ötlet új formában ismét lehetőséget kaphat az életedben, szűz, egy munkahelyi vagy családi ügyben végre tisztában láthatod, kivére számít tőled, ha figyelsz a részletekre, elkerülhetsz egy kellemetlen félreértés. Bizony mérlegek, egy kreatív ötlet vagy inspiráló beszélgetés új lendületet adhat, este érdemes több időt szánni pihenésre és a kikapcsolódásra. Skorpiók, egy pontos döntés előtt állhatsz, de nem kell azonnal választ adni, hallgass az ösztöneidre, mert most különösen pontosan vezet. Nyilasok, na, bár kisebb akadályok élhetnek mag, sokkal kitartóbb vagy, mint az elmúlt időszakban, egy váratlan hírestére pozitív fordulatot hoznak, már megint a meglepetés. Bak, mint Boriszka, ma különösen erősnek és céltudatosnak érezted magad, ezért érdemes olyan feladatokkal foglalkozni, amelyek régóta halogatsz, a környezeted most jobban figyel rád, mint hinnél, ezért minden kimondott szónak nagyon súlya lehet, hát ez tök jó, de hogy is. Egy régi terv újra aktuálissá válhat viszont. Végül, vagy nem, még van egy vízöntőm, azt mondja, hogy nem kell minden problémát azonnal megoldani, néha is elég, ha hagysz időt az eseményeknek, egy baráti beszélgetés fontos felismerést hozhat. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, mi szerint a kreativitásod erősödik, ezért érdemes időt szánni olyan tevékenységre, amely örömet adhatnak, egy apró siker sok önbizalmat is adhat. Hát ennyi volt a horoszkóp, már úgy csak a jó fognak teljesülni. Megyünk tovább a zenékkel, jön már is Rihanna dalban, és pedig ez az Only Girl in the World.

közben Riannával, és közben gyorsan mondom nektek, hogy fantasztikus, nagyon-nagyon jó kis sörözőt ajánlunk szíves figyelmetekbe, bár ehhez Brunóba kell menni, ugye az egyik nagyszerű helyre, ahol nagyon-nagyon finom söröket lehet mérni. Brunó a sör egyik fővárosa, nyilván prágázottnak annak tartani, de ha ki akarsz térni a fősodorból, írják, Kubi Vani Varga János úr Brunó találatát hozzá. Ha ki akarsz térni, tehát a fősodorból ide érdemes jönni. Szerény bejárat, hangulatos belső, finom sörök, egyszerű kocsmakaják, mérséket ára kell lenni több. Hát feléről Kubi kiírása, pivnicet jelöl, ami ugye ivót jelent, ugye pivó az a sör, az itallal a kapcsolatos dolgok. Nagyon szép, nagyon-nagyon kellemes és magukat kínálgató sörökkel lehet találkozni. Árak azok nem annyira vészesek, teljesen durva, különböző fizetőeszközökből van egy-egy darab ide kirakva, hogy mivel lehet fizetni, úgyhogy rendesen lehet látni magyar pénzeket. Nem látom, hogy fénymásolt vagy igazi-e, de nagyon nagy ötletnek tartom. Úgyhogy mindenkinek ajánlom Varga János úr találatát, hogyha Brunóba jártok akár a vásárba, akkor a YouTube-i helyet tessék megnézni, jó popa sörre betélni, mert itt tényleg popa sör, és tényleg kellemes a hangulat. Fogyasztatok mai felelősséggel! Itt pedig egy Pitbull-dal, Rain Over Me!

balsa. Közben még mindig van a témához hozzászólás. Túri Zoltán úr, szervusz, szervusz ezer éven. A lényeg az, hogy nagyon beteg ez a téma, ide nekem, hogy kérdeznék, hol van a holnom? Igen, ugye ez milyen érdekes, mert ugye itt van fölül a válla, én meg ugye mutogatom rádióba, és van a holnom alja. De hol a holnom? Azt, hogy ellopták a holnomat, nem? Nagyon kemény, így van. És létezik-e szájöldök? Mert ugye ha van szemöldök, ugye? És hogyan fordítanád angolra, hogy elmacskásodott a gumipókom? Szerintem elpókosodott a gumimacskám, mindegy, ez nagyon nehéz. Bocs, hogy itt írok, nincs már vele. Zoltán úr, köszönjük, hogy velünk vagy. Nagyon fontos dolgokra világítottál rá. Egy másik műsorban fogom ezt is vesézni. De tényleg, ha van szemöldök, van szájöldök, és a köldök az öldök egyébként? Tehát miért, amikor öldököl a köldököm, ugye, mint a jazz meg a szövegben írta a Geffi, hogy a szabadon látszik a köldököd, öldököl a libidó. De hát nem tudom. Hát, hogyha öldök is szexi, akkor a köműves dekoltással lesz. Ne menjünk bele. Viszont muzsikálunk tovább. Nikola Carpoli kezdik az Ali című felvétellel. Ugye azt tudjuk egyébként, hogy mi a köműves dekoltás? Amikor a segget kilátszik, lecsik a gatya, tehát az a köműves dekoltás. Be lehet látni majdnem ugye a teris partikáig. Itt viszont a folytatásban egy bipap érkezik.

Kérem szépen, mesébe illő, de sötét múltja miatt lakatlan egy görög sziget, bizony szellemvárosokat világszerte találhat az ember, ugye? A legtöbb szellemváros megszületése persze köthető valamilyen eseményhez vagy történéshez, ez így van egyébként a Spinalonga esetében is. A görögországi sziget Kréta északkeleti partvonalától néhány száz méterre található. Fekvése tökéletes, de nem csak azért, mert körbeveszi a kék tenger és sokat süt a nap erre felé. Stratégiai jelentősége volt még a 80-as években. A velencei uralom idején klasszikus erődöt építettek rajta, hogy megvédjék a környező öblöt és a kereskedelmi útvonalakat az oszmán birodalom terjeszkedésétől. Oszmán részben a hely egyébként elkezdett azért lezülleni, hát mint általában a 20. század hajnalára már csak a csempészek központjává vált bizony. Na, a betegek, egészen pontosan a leprások nagy számban érkeztek ide egy döntés miatt. Igazából a kolóniába ide küldték Krétáról, a Görögország területéről elszigetelt helyen. Az ellátmányt kívülről kapták, az egészségesek pedig a lehető legminimálisabbra csökkentették a kontaktot a betegekkel. A lepra telepet egyébként 1957-ben számolták fel, és 5 év múlva 1962-ben hagyta az utolsó ott élő és a Spinalonga szigetét. Tettek egyébként érte, hogy lakatlan maradjon. 1976-ban archeológiai helyszínén nyilvánították, 2005-től pedig folyamatos felújítási és állag megóvó munkával biztosították, hogy az ide látogatók, hát ugyan megnézhessék Spinalongát, egyelőre letelepedni ne lehessen ott. Most kicsit elgondolkodtam rajta, milyen embertelen dolog, de ha belegondolsz abba, hogy mi a jobb, hogy hagyjuk ezeket az embereket a leprásokat és a nem leprásokat egyszerűen, annak mi lehetett volna a végebben se gondolni, mert mindig humánosabb intézkedést hoztak, mint annó az arabok, akik ugye halomra gyilkolázták a leprákkal. Hát már eleve, akiről csak gondolták, hogy leprás. Na menjünk a hadseregbe, ha már említettem az előbb. Status quo felvétele, és egy kis Clubhouse remix idéről, Into Harmony Now.

Gyerekkorom úgy értettem, hogy azt mondja, hogy Janni nál. Hát most a hadseregben jó jön Army nál. Edmund Mayával pedig az életről, nagy szavakkal. Ezt kéne szépen, this is my life.

Nem tudom, ki, hogy van lovaglással, nekem ami van, és érzéseim vannak, ugyanis én gyerekkoromban megbeszéltem a lóval, hogy én nem ülök ő rá, ő nem ül én rám, és akkor úgy nekünk nagyon jó. Viszont öt okot azért hasonlóljunk fel, amiért esetleg megéri lovagolni. Kívülről sokszor úgy tűnhet, ugyanis, hogy csak ülsz a lovon, de aki valaha kipróbálta, tudja, hogy ezért nem annyira van ez így. Az egyik legérdekesebb benne, hogy nem erőből működik, és pont azért fejleszt úgy, hogy közben szinte észre sem veszed. Ugyanis a mai rohanó világban kevés olyan hely van, ahol az ember tényleg ki tud kapcsolni. A lovaglás közben nincs telefonnyomkodás, nincs kapkodás, csak te, a ló és az adott pillanat. De az egyik legnagyobb ajándék megtanít jelen lenni, ugyanis a ló hihetetlenül érzékeny állat, nem lehet meggyászolni magad előtte, bár néha nehéz, de pont ettől tanít rengeteget, mármint hogy a paci. Kevés dolgot ad ilyen típusú önbizalmat, mint amikor megtanulsz együttműködni bizony több száz kilós állattal, egy jó sikerült ugrás vagy harmonikus edzés, egy apró fejlődés, ezek mind olyan élmények, amik lassan, de nagyon stabilan építik az önbizalmadat. A lovaglás nem ér véget, amikor leszel szám a nyerekből, a ló gondozás, az együtt töltött idő, közös rutinok, ezek mind része annak a kapcsolatnak, ami kialakul. Ez tényleg így van, egyszerűen az élet része lesz, az életed része lesz. Bizony a lovaglás nem mindenkinek való ugyan, de nem is kell, hogy az legyen, aki érzi a hívását, az úgyis különleges élményekkel gazdagodik. Azért érdemes mindenkinek kicsikét jobban lenni a pacikkal, mert tényleg nagyon szerethető, nagyon-nagyon sokat tanító állatok ők bizony. Na, Block and Crumb, közben megyünk tovább, ez a Weep and Love.

Jaj. Zoltán úr, mit csinál Achilleus, ha megfázik? Inhalál. Ezt kikérem magamnak. Zseniális.

Látom azért a fényképet, és sokan láttátok, például Csörgő Zsoszóval is úgy köszönt a szétlapot. Mau! Erre van egy viccem, de majd a következő műsorra, mert most már nem lesz idő ezt így előadni, interpretálni. Na de, jön egy háztik muzsika. Ez már kérem a segédet.

Kérem szépen, gazella gyorsasággal mondanám, hogy a gizellákat ünnepeljük, az Gyüzikék, Gőzekék és hasonló néven beszélzett társaik. Nagyon boldog napot nektek, Gizella Germán eredeti jelentése, hogy a női túsz, vagy női kezes, a Gizell vagy Zsizel kezdetű germán női nevek önállósult rövidülése. Hát boldogat nekik tényleg. Aztán vannak másodlagos névnapok, Domitian, Domitilia, Napóleon, Bendegúz, Germán, Szaniszló, Borbé Szaniszló. Hát mindenféleképpen névnapot is választanék magamnak. Nem. Holnap majd a Misiknek is nagyon-nagyon boldog napot, holnap kedves Mihályok, ti ünnepeltek, boldog napot előre is, és a Szűcse napcsiszolt se hagynám ki, nagyon boldog napot mindenkinek, akinek ma van, vagy éppen ma tartja. Itt pedig a Shake It felvétel után, Black Eyed Peas The Time.

Töltöm itt volt az ATM, az Alván, a Time, pedig a fő tím, lekelt mit után? Justin Bieber, egy kis macsappal, némi Rihanna-s rásegítéssel, We Found Love and Beauty and the Beat.

Elég veszem, drága barátom. Kertész Krisztiánul érdeklődik. Mit csinál a matematikus, ha szorulása van? Kidolgozd a ceruzával. Fúj! Azt tudjuk egyébként, hogy miért nem fontos már a halott matematikus. Az már nem most nem szoroz. Ja, és van a alapic, ezt kicsit ki tudom nektek jobban fejteni, hogy a alapic Bálint úrtól, Balú úrtól, mit csinál a szormas űrhajós űrkutatás? Na most ezt a viccet figyelj tovább, gombolítom nektek, figyelj kreativitást. Jedlik Ányos, aki a dinamót föltalálta, hallja ezt a viccet, mit csinál a szormas űrhajós űrkutatás? Hú, megy haza, hogy ő már nagyon vicces lesz, de anyuka már összes ilyen viccet ezerszer hallotta, borzasztóan unja. Amikor Jedlik Ányos fölteszi azt a kérdést, hogy mit csinál az űrhajós, ha szomjas, az meg azt mondja neki, tudományos űrkutatás. Köszönöm, köszönöm.

Ennél pontosabb, hogy 250 éve született Berzsenyi Dániel költőnk, táblabíró, a Nikolai Remete vagy a közelítő tél, esetleg a Horátiuszod, az ismerős lehet, tanulmányaitokból. 199 éve született Vajda János költő, publicista, ő volt az első szimbolista, a jelekből író, 20 múlva vagy pedig a Váli erdőben szerzője. 193 éve született Johannes Brahms zeneszerző, a romantika, kivagasztó alakja. 186 éve született Piotr Iljics Csajkovszki, orosz zeneszerző, zenetörténelem egyik legismertebb alakja, a Diótörő szerzője. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. 165 éve született Rabindranath Tagore, Nobel-díjas hindu író, költő, aki Balatonfüredre járt, hogy gyógyulni, hogy ez miért fontos, nem tudom. 155 éve Nyírbaktán született gróf Károly Gyula, aki 2 évig volt Magyarország miniszterelnöke. 148 éve született Erdős René, író és költő is volt ő. 140 éve született ifjabb Ribár István, fizikus, az ötvös Pille torziós inga továbbfejlesztője. 135 éve nyílt meg a Városligeti első állandó jellegű budapesti cirkusz, és 134 éve született Josip Broz Tito, Jugoszláv vezetője, 1945 és 80 között ugye azt írták róla, hogy nyugat láncos kutyája, persze nem volt az. Na, megyünk tovább a West End, de lesz pedig a Freaky Time!

Hát is arányos, ugye mi a hang volt az intenzív osztályon, eszméletlen, persze. Ott van írva nem, hogy hagyjon üzenetet lehetőleg még a hosszú sípszó előtt. Ez a tényleg nagyon fájdalmas, és tényleg, na gyerekek, miért megy a halott a boltba? Élesztőért. Fejet vágó ember. Itt 13 perc a műsoridőből, Gazebo a Lunacikkal már is haladunk tovább.

Az éteren keresztül még 20 órakor biztosan találkoztatok Gabóval, ha időtek és időtek tartja, erősen ajánlom, hogy a kollégát is tessék hallgatni, veszem minden időben a Super DJ Rádiót. Én igyekszek majd holnap jelentkezni, de természetesen csak délig tudok, tehát kíváncsiak most reggelőre. Az időbeosztásom miatt nem lehetséges, de majd ami késik, azt szokták mondani, hogy sose jön el, de nem az a máve.

ez pedig egy jó kis szállódant választottam, jó kis pörgőset, hogy legyen meg az étvágy. Míg amivel a Move Desk felvételnek köszönöm meg a figyelmeteket, ne felejtsétek el. Lehetek jobbak ma, mint én. Most nem lesz sokkal nehezebb, és természetesen senki ne dobáljon kavicsa a repülőt, ne nyisson baltával ablakot, és hallgassátok a Super DJ Rádiót, mert az meg mindig jó. Míg amivel megköszönöm még ezt a figyelmeteket. Boriszkát hallottátok az elmúlt két órában. Sziasztok!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station.
5: Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: Есть мир 3, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Van más?

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. It is 90s, 2000s, Music Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
2: Hát csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl. Ott is, ahol a kis kultaparkunk malasztúr, érezzétek jól magatokat velünk. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Először is szeretném megköszönni Boriszkának a délelőtti adását. Várunk vissza, kedves kolléga! Ez pedig már Francesco Napoli és egy ilyen Model Talking egyveleg, ami szól itt most a Super DJ Rádióban. Kívánok mindenkinek csodálatos napot. Hát nekem csodálatos napom volt, hála jó égnek. Végre itthon lehettem, de hát ez kerti munkával zajlott, mivel az elmaradásokat pótolni kell, és az ember azt szeretné, hogy szép legyen a környezete, akkor ihaj, csuhaj. De minden happy, remélem veletek is minden rendben van. Kívánok mindenkinek nagyon jó fülelést. Érezzétek ki jó magatokat! Francesco Napoli!

És már kaptam Viberen üzenetet, bizony-bizony kedves a Rizsa család üzente. Gyönyörű délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Rizsa családi jelen. Üdv néked, kérlek, csűrje csavajad nekünk, szép napot mindenkinek. Már vártunk, hát köszönöm szépen, aranyosak vagytok, és hát megérkeztem. Jó fülelést kívánok Erdélyországban is, érezzétek jól magatokat, füleljétek a Super DJ rádiót, nagy ölelésem.

bízom benne a kedves Super DJ Rádió hallgatók, hogy a hétvégén felköszöntöttétek édesanyátokat, vagy pedig kedves nagymamát, vagy keresztmamát, hát akárkit, aki kapcsolódik ehhez a csodálatos naphoz. De hát tudjátok, hogy azt állandóan tartani kell a szeretetet anyukánkkal. És hát bízom benne, hogy mindannyian megöleltétek. De én sajnos már hosszú évtizedek óta nem tudom. De én drága páromat tisztelem meg avval, hisz ő is édesanyja. És kap mindig valami nagyon kis csekély szépséget, finomságot.

Igen, bizony, van nekünk Viber számunk is, már mondom is, 0670 45 95 995. Hát zakassátok a műsorvezetőt, mert nagyon szereti, de őszintén, tényleg szeretek veletek beszélgetni. Ha ti is úgy gondoljátok, hogy érdemes vagyok rá, akkor nyugodtan kérdezzetek, mondjátok el véleményeteket őszintén. És ha valakinek küldeni szeretnétek valamit, akkor küldjetek. Jó fülelés minden kedves Super DJ rádiónak, rádióhallgatónak, bocsánat.

már is ugorjunk hazai területre, szóljon a Fiesta! Itt a Super DJ Rádióban!

És már is megérkezett a Viberre és a Super DJ rádiók hallgatók közé, kedves Magyi! Szép délutánt és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi! Csodálatosan szépet, néked is kellemes fülelést, és legyen csodás a napod, kedves Magyi!

bizony-bizony elkezdődtek az érettségik, hát a fiataloknak nem kis munkájuk lesz, kell tanulni ezerrel, ha még nem tanultak eddig, és hát gondoljanak a tanárnénikre, szóljon a Flow előadása, szexi tanárnéni, mert hát bizony-bizony minden diák talál magának. Kellemes kinézetű tanítónénit, ugye? Hát szóljon a szexi tanárnéni.

emlékszem, mikor annó én általános iskolás voltam. Hát elég rendesen meg volt elve a ellenőrzőm, de inkább a szöveges része. Hát igen, igen, hát egy kicsit két csibész voltam, de hát azóta változott a helyzet. Bizony, bizony, most már csöndesebb, nyugodtabb vagyok, kis tutyi-mutyi.

kedves fiatalnak, akik mostanában fognak majd érettségizni, kívánok sok sikert, figyeljetek oda, és minden szuper lesz, és sok boldogságot az élethez, jó egészségben. És persze kitartást minden kedves szülőnek, hát mert most nagy szükség van rá.

De az az igazság, hogy a Pitagorasz tételt még mindig nem kellett használnom, szóval azért ácsi. És nem sokára ismét külföldi vizekre vezünk, szóljon az FRDV, de itt a Super DJ Rádióban.

És már is megyünk tovább. Efelem, véget ért a nyár, pedig még el se kezdődött. Azt a terem kupoláját neki.

Szervusz Robikám, üdvözöllek! Csók a családnak, remélem Hugicám is pihen már, meg te is. Kellemes fülelés kívánok! Sírezzétek jól magatokat!

És megérkezett a Viberre is haza kedves Mihálovics József, hát üdvözöllek el, kedves József. És írja, szia Kukori bácsi, végre itthon, 2 óra alatt értem haza tökörre a nyugatitól, és nem vonattal jött. Hát igen, ez volt a baj. Hát igen, igen. Most tudod, érettségi szezonban szerintem sokakat visznek, hoznak, és persze ezért vannak ezek a dolgok. Meg azért tegyük hozzá, hogy a belváros mindig elég rendesen terítve van, és hát azok főútvonalak. Ezt tapasztalatból tudom. Ilyen az élet!

És már is hazai vizekre vezünk, egy nagyon-nagyon régi dal következik az Illés együttes előadásában. Az utcán. Hát igen, ott nagy a forgalom, ugye József? Én nap mint nap tapasztalom sajnos ezt a tumultózusi jeleneteket. Hungária körút és mi egyéb? Hát igen, sajnos egy kicsikét megtelik.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu
1: Síposett Tamás. Nincs baj, baby.

Hát igen, igen, itt Budapesten legalábbis itt mi felénk a 20. kerületben már beborult az ég és csepereg az eső. És már is következik Eiffel David itt a Super DJ Rádióban. Kedves hallgatóim, és már csak egy órát kell kibírnotok velem. Kellemes fülelést mindenkinek. Don't come easy.

0: Rádió. A Webrádió csak neked zenélünk.
1: Ez pedig Mellyi Ritmics. Itt a Super DJ Rádióban.

Köszönjétek! Holnap is érkezem hozzátok 18 órától ide a Super DJ Rádióba. Ha tehetitek, gyertek, várlak benneteket szeretettel. Addig is kellemes fülelést és jó pihenést. Szervuszunk, Gicám! Ildikó a kihajas, csepereg az eső, lepereg a vállamon. És már is következik erős és Spigy Boy. Rég várok valakire.

Talianországban Esteria Brothers következik itt a Super DJ Rádióban. Én 18 óráig leszek veletek, de 20 órától érkezik hozzátok a Gabó. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni, és elmondom, hogy milyen műsorra érkezik hozzátok, méghozzá Millennium Groove, 2 óra lüktetés, időtlen kedvencek és friss sütemet. Ez a Millennium Groove. Tehát fogadjátok szeretettel majd Gabót 20 órától itt a Super DJ Rádióban.

Igen, érdekes dallamokat hallotok be a zenében, kedves hallgatóim! Kíváncsi vagyok, ki mit sejtett benne? Jár érte a mezei piros pont!

És bizony, bizony ott van a mezei piros pont Mihalovics Józsefnél. Különben dűbe jövünk, hát bizony, bizony. Hát a vájtfülűek egyből észrevették. Gratulálok, József!

És ha úgy gondolod, József, át is adom ezt a mezei piros pontot, hogyha nyáron lesz szuper DJ rádió találkozó, és eljössz. Várunk szeretettel. Ez pedig már az Exotic, és egyik csodálatos daluk az Bizonytalan mosoly.

Hát igen, igen, ez volt az Exotic, és már is megyünk tovább. Erika C és Robbie Dino meg Chubby Checker közös előadásával. És van egy nagyon jó hírem, én lehet, hogy egy picit tovább maradok, hogy tudja jönni hozzátok DJ Simon, és akkor egészen este 10-ig élőadás lesz itt a Super DJ Rádióban. Érdemes át minket hallgatni, legyetek türelmesek, és a türelem rózsát terem.

és egy kis promó után következzék a Republik itt a Super DJ Rádióban.

Hát igen, igen, most egy csodálatos dal következik csodálatos előadótól. Csak annyit mondok, Vangelis. És Kukori bácsi ismét egy jó hírt mond. Egészen éjfélig lesz élőadás, hisz utánam következik majd a DJ Simon. 20 órától Gabo érkezik, és 22 órától az éjjeli bagoly. Bizony, bizony, na kicsoda! Ha megmondjátok, akkor hallgathattok tovább. Hát Kőszegi Gabi érkezik majd 22 órától ma is, ha minden igaz. Érdemes a Super DJ rádiót hallgatni. Na meg Vangeliszt.

És már is ismét hazai vizekre vezünk, a Digital Scream következik. Itt a Super DJ Rádióban. The music just turns me on.

És kaptam egy üzenetet a Viberre. Szia, kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Encsike jelenléti pipa, megérkeztem én is, eddig vezettem, úgyhogy nem füleltem. Gyönyörű szép délután és kora estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Puszcsika Encsike, utóirat, akkor ma éjfélig megint fülelés lesz ezek szerint. Bizony, bizony, kedves. Hát közvetlen utána érkezik DJ Simon, 20 órától Gabo jön hozzátok, 22 órától pedig Kőszegi Gabi. Az éjjeli bagjunk. Érdemes továbbra is a Super DJ

Hát igen, igen, a Viberre megérkezett kedves Duszám, Kőszegi Gabi is, aki 22 órától érkezik hozzátok a rádióba. Szia Duszám, a végére csak ide értem, nem baj, az a lényeg, hogy itt vagy, köszönöm, hogy megtisztelsz, kellemes fülelés néked is.

És ez pedig már a hosszú ez a nap, hát bizony, bizony. Kinek miért? Kinek hosszú, kinek rövid? Attól függ, hogy kellemes volt, vagy kellemetlen.

Bizony-bizony az idő az nagyon rohan. És már is külföldi vizekre vezünk. Geo de Silva következik, és feldolgozta Life is

Bizony, bizony, milyen rég is volt, hogy levelet kaptam. Life. Wow, wait a minute. Let's make some

és nem pontosan 6 óráig leszek veletek, hanem egy kicsit tovább, amíg DJ Simon haza nem érkezik és elő nem készül. Szóval kitartást velem, kedves szuperek!

és egy egészen más stílus következik itt a Super DJ Rádióban. Dala International és a Diva szól majd rögtön ez alután.

És ne feledjétek, rögtön utánam következik perceken belül DJ Simon Private Night műsorával. 20 órától Gabó érkezik remek műsorával, és 22 órától pedig Kőszegi Gabi Duszám érkezik remek műsorával. Érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, ne feledjétek!

Hát büszke vagyok rád, kedves Mazsi! Hát te is dudnolod velem, nagyon jó! Köszönöm, hogy itt vagy, és megérkezett Kőszegi, bocsánat, Kollár Gabi! Szia bácsi, szép napot kívánok, esősmentes szabadszállás jelentkezik! Hát kívánok néked jó fülelést, nagyon jó felhozatal lesz ma is! Érezd jól magad a Super DJ rádióban!

És újabb Viber üzenet érkezett. Szia Kukori bácsi, szép zenék pörögtek ma is. Hát köszönöm szépen, kedves Bazsi. Érezd nagyon jó magadat, és köszönöm, hogy velem vagy. Ezután már csak a búcsúzó zeném maradt, kedves hallgatóim, de nem menjetek sehova, hisz DJ Simon érkezik hozzátok remek műsorával. Érdemes továbbra is minket hallgatni. A búcsúzó zeném a szokásos lesz, Daniel Fiegel-Götő, elmegyek. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Bízok benne, hogy sikerült szórakoztatni benneteket. Velem legközelebb holnap 18 órától találkozhattok. Várok mindenkit nagy szeretettel. Hozzátok magatokkal, barátaitokat, ismerőseiteket, és mondjátok meg nekik, van egy szuper rádió, amit úgy hívnak, hogy szuper DJ rádió. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, és hallgassátok a szuper DJ rádiót. Csodás estét mindenkinek, és füleljetek, és pihenjetek utána majd. Csodás álmot!

0: hozzád.
1: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat, és kívánok nektek mindenféle szépet és jót, és hallgassátok a Super DJ Rádiót, még Ribelt is! Szép estét, sziasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Azt is lehet mondani. Csoda szép délután vagy kora estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már a Private Light beugrós DJ Simonnal, azaz velem. És hát megint lehet azt mondani, hogy folytatom ott, ahol tegnap abba hagytam. A Finch House-oknál mindig, amikor beugrok, ugye hozom a 2000-es éveket, és a 2000-es évek elejé house zenéket. Most sem lesz másképp. Folytatjuk mondhatni, mondom, a tegnapot. Ezt már elmondtam. Nagyon jó vagy, Tomi. Nagyon képbe vagyok. Egyébként nemrég estem haza. Kukori bácsinak köszönöm szépen a csodálatos több mint 2 óráját. Azért végét tudtam én is kagylózni. Plusz 30-70-45-95-95, ez még mindig a Viberes elérhetőségünk, ha bárkinek bármilyen mondani valója van. Azt ott nekem megírhatja, vagy megírhassa, fülegre se hasogassa. Na, mit szokott még mondani a Simon? Ja igen, a zenéről, hát persze. Ez egy pontosan 2000-ben megjelent lemez. Ja, és kizárólag Bakelit nincs itt a... Lehet itt ezt az e-mail. Na mindegy, meglátjuk. Szóval addig is Finchi Bakelitek fognak pörögni. Ez egy 2000-ben megjelent, egy Kleptomaniacs featuring Brian Chambers. És az All I Do című nóta pörög éppen. Na hát valami hasonlókkal fogok menni ebben a 2 órában, vagy majdnem 2 órában, egészen még Gabó nem érkezik, tehát 8-ig. Na, jó kagylózást kívánok mindenkinek, és tudjátok, az elmaradhatatlan. Oh yeah!

Na nézzük, kik voltak a leggyorsabbak itt mindjárt az elején. Azt mondja, hogy Encsike természetesen, azt írja, hogy szia, DJ Simon, sziasztok, szuper, köldözök, Encsike jelenléti, pipa, már is. Csodás, szép estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Jó adást kívánok! Puszcsike, Encsike, hello, Encsi! Jó kagylózást neked is, mint ahogy Isa Istvánék is itt vannak. Isa Istvánék is itt vannak, érted? Jól megmondta. Tomi, gyönyörű este felét kívánunk neked. Újra meg újra, kedves Didi Simon. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család örül, hogy újra itt vagy. És beugró van. Szóval lepi, meglepi. Oh yeah. Jöhetnek a szupermuzsikák, csodás napot mindenkinek. Hello Isa család, hello István. Gyönyörű szép estét, napot, izét, mindent is kívánok nektek. Meg jó fülelést, kagylózást. Oh yeah. Itt van velünk Kovács Balázs, Attila is. Azt írja, szia DJ Simon, és sziasztok, szuperek. Hello! Veled megegyeztünk, hogy te vagy a svájci. Hogy volt? A svájci acél. Ja, tudom már. Hello! Itt van velünk Zsú. Szokásosan hebletyül, svédül, azt írja, hello Fitta. Ja nem, hey Fitta, min Fitta? Itt vagyok. Én meg itt, képzeld. Most ilyenkor mi van? Azt, hogy elmondom, mi lesz a következő. Ismételten csak egy simán 2000-es megjelenésű Johnny Corporate jön. És az a bizonyos Sunday Shout-in. Ha megnézzük, mit lehet vasárnap dumálgatni.

26 éves a lemez, Jetszus várja. Már 2000-ben erre mondták azt, hogy ilyen deep house vagy garage house. Oh yeah, ez az.

mondanám, hogy meglepődök, vagy nem. Néha az, hogy én tudom magamról, hogy nem egyszerű zenéket szoktam ide hozni a szuperre. Lehet azt mondani, egy kicsit olyan kirívok a többiek közül. Semmi, ez nem direkt van. Én ilyen vagyok, és mindig hozom az én fura zenéimet. Azért tudom, hogy nehezen emészthető például ez a stílus is, vagy éppen ez a zene. Én úgy vagyok vele, hogy mondhatni, hogy ezzel nőtt fel az ember, de hát azért 2000-ben már volt, hogy 30 éves az ember. De hülye vagyok, de 20 éves az ember. De hülye vagy. Meg majd tanul számon is. Szóval én tudom, hogy nem egyszerűek ezek a zenék, de én például ezeket játszottam. Ezeket a zenéket pörgettem a klubba, ahova jártam is. Hát azért nem kevés ember mozgott ezekre a zenékre. Azért reménykedek benne, hogy másnak is tudok. Ha csak nem emlékeket ébreszteni, akkor más is úgy gondolja, hogy azért ezek tényleg szuper zenék. Igazi szuper DJ. Rádiózenék. Mint hogy a következő zene is az szerintem. 2002-ben ugrunk. Jön Hifi Mike. Azaz Mike Wells. És a zenéje a Stereo Flavas. Oh yeah.

0: Itt van a huhogó bagoly is, az éjszakai bagoly.
1: Tudjátok,
0: ő jön Gabon után. Na, meg egyszer, ő jön Gabon után. Gabon az valahol máshol van. Gabon meg itt van. A Super 8-tól 10-ig, aztán 10 órától érkezik hozzátok, tudjátok. Azért nekem... Ezért megmondom, hogy miért kavarodtam bele. Azt érkem meg, hogy good afternoon, Simon testvér. Dicsét tessék beléd. Dicsak tessék beléd. Én beléd is. Köszi neked is. Hello, Gabi. Itt van velünk Kollár Gábor is, azt írja, most minden Gabi itt van. Nagyon jó, Simon, hogy itt vagy a Superen. Ez most milyen adás nálad? Szokásos vagy nem szokásos? Szabadszállás jelen van. Hát szabadszállás még nem volt jelen az elején, az egy beugrós adás, de csak azért, mert szeretek likat tömni, és hát, mármint a, érted, a, hogy ne legyen luk, majd lik, hogy a Gabó meg a Kukori bácsi között ne legyen olyan lik, akkor betöböm én. Elgondoltam.

És Gabó is itt van, természetesen ő is írja, hogy köszi Tomi, toljad a fincsi zenéket, hogy a váradban-e. Remélem nem ilyenekkel készült, én nem lopom el az adásod. Bár ezeket lehet inkább hívni szólforikus jazz and groove és funky house-nak, vagy éppen, mint az előbb is volt egy garázs. Én csak house-nak hívom őket, de mindegy, szóval semmi groove-os. Ja de, picit groove-os is, de nem baj. És már majdnem végigpofáztam az egész Stereo Flavas zenét Hifi Mike-tól, akkor visszaugrunk 2002-ből 2000-be, és a következő zene is egy hatalmas fincsi sláger, mondjuk így, kevés slágert szoktam játszani, vagy zenélni, de 2000-ben jött Bob Sinclair, és megadta a kegyelemdöfést, lehet azt mondani mindenkinek az I Feel For You című nótával. Na ez fog érkezni, végre egy ismert zene, azt is lehet mondani, oh yeah, itt a szuperen.

0: azt írja nekem Gabó, hogy amúgy éppen azt, épp úgy éneklik, mintha az lenne benne, hogy ettől félek, attól félek, ettől félek, ettől félek, így van. Na itt egy új név nekem teljes mértékben. Itt van velünk a Viberem, ami ugye plusz a minta 74-5-95-95. The Green. Hello! Téged még nem láttalak nálam, az ide teljesen jók ezek a zenék. Funkot a névnek. Funk soul, mert jó soul. Oh yeah! Én is így gondolom. Jó kagylózás neked is. Megjött, amik főadminunk, itt van velünk Majos Imi is. Írt nekem a szokásos vámpír nyelven, figyeljetek. Azt mondja, hogy... Azt írja nekem, hogy...
1: Tengas una buena tarde, mi cuerdo amigo Simone. Oh yeah.
0: Hello, Imi. Mondd, hogy jól olvastam ki.

Na, pattogjunk tovább. Egy kicsit előre ugrunk az időbe, de csak 2005-ig. Érkezik egy Karizma, featuring a DJ Spen, és a Fall the Love of House.

0: You know, there have been many attempts to do what it is that we're doing right here, right now, today.
1: Itt van velünk Házi is, aki írt nekem, azt írja, hogy szia Simon, üdvözlet a fülelő népnek, és gondoltam, beköszönök én is. És ha már itt vagyok, egy kis rímet itt hagyok, vágj oda a zenének, mint párszor a tehénnek, vagy arab a tehénnek, tevének. Majdnem ki tudtam olvasni, oh yeah. A Zsuzsika, Zsuzsika, majd szóljon a muzsika. Én mondjuk ezt másképp mondtam volna, de most ide úgyse férne bele. Itt van velünk Bazsi is. Majdnem elfelejtettem, hogy itt van velünk Bazsi. Tényleg, hello Bazsi van! Strictly for the L. Szia Tomi! Ez egy DJ csatorna. Nem. Ez nem egy DJ, ez egy rádió, csak az a neve. Making it happen. Sőt, mindenki utálja, azt mondjuk, hogy ez itt DJ. Nem, rádió csatorna, webrádió. Internetes rádió. Ezt csinálod, jó DJ zenéket hozol, a csatorna neve is. Szuper DJ, tegyétek azt, amit éreztek belül zeneileg. De ilyeneket tudsz írni? Dicséret minden DJ-nek, aki itt dolgozik, értünk napról napra. Köszi srácok, mi köszönjük Bazsi, sőt, én köszönöm. Egyébként Bazsi üdvözli a huhogó bajból. Majbot már megint azt mondtam, majom. Fú, de hülye vagy. Szóval azt mondja, szia Skótbetyár, szia Gabó. Menne beolvastam, hogy azt írtam még, hogy melyek Brunyán, innen nyomjad a Discordba. For the love. For the love of the music. For the love of the sound. Strictly for the love of house music. Most people don't even understand. That's why we're all here together. To let everybody know that house music lives. A szöveget, ugye? Az ilyen direkt volt. House.

Tiszteltem ismét a postás csengetet. A Huhohoho Bagoly üzent a debreceni kémnek. Mindig itt kémlel. Ha! Azt mondja, hogy drága Simon barátom, hogy tegyeknek a kopaszok közé hajas babának. Üdv a debreceni kis cserkésznek. A padavanunknak. Oh yeah! Ne húzd a... Mit csinál?

Itt van Sean Christopher. Egy amerikai énekes. És a zenéjének címe. You can make it.

vagy éppen oh yeah yeah yeah. Imádom ezt a zenét. Ez valami felgetesen jó. Oh yeah. Mint ahogy a következő zenét is. Valamikor a 2000-es évek elején, olyan 2003 körül Sandy Riviera featuring Haze hozott nekünk egy olyan zenét, aminek az volt a címe, hogy Changes. Az hát úgy volt vele az ürge, hogy ha megváltoztatja a nevét Kings of Tomorrow-ra, featuring Haze-re, akkor talán jobban bejön. És 2005-ben újra kiadta a Changes című nótát, egy teljesen más mondjuk formációval, vagyis nem, inkább hangzással. Úgyhogy most ez jön, here are Changes. Oh yeah, it's a Operan.

már egyszer 7 órakor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion, ez itt a beugrós adás DJ Simonnal, a Private Light egészen 8 óráig, aztán 8 órától érkezik hozzátok DJ Gabó, 10 óráig nyomja, aztán érkezik hozzátok, tudjátok, a Bagoly Express, Kőszegi Gabi barátommal. Ahogy az szokott lenni, itt van velünk Kosztrup Gabi is, bejelentkezett még időben, úgy hallom, üdvözlet. Hello Gábor. Mindenki Gabi ma. A minden Gabi, Gabi ma. Itt van az összes Gábor a világról. És tényleg időben, jó kajlózás neked is. Ó, yeah. Megjött a kolléga, itt van DJ Uzo. Azt írja, hogy na kérem szépen. Szekrényt szeretek és közben hallgatlak. Szeretnék kérni egy számot. 69-et szeretem. Azt mondja mindenkinek, aki szereti. Bye DJ Uzo. Na nézzük, mi lesz a következő. Lehet a következőt majd DJ Uzo fogja küldeni nektek. Megnézem.

És esetleg az újonnan csatlakozóknak azt is elmondom, hogy ugye még mindig a fekete korongok, csak is kizárólag a vinilek, bakelitek vagy akárminek is akarjátok nevezni, pörögnek a 2000-es évek elejéről. Közben a Green kolléga mondjuk így írt nekem, hogy mondjuk úgy kolléga, ilyen dolgokat szoktam csinálni, bár jelenleg szabadságon. Aha, hát most nekem esélyem nincs belehallgatni, amit küldtél, mert pláne nem a Facebookról, de én nagyon szépen köszönöm. Reméljük, egyszer csak meg tudom hallgatni. És hát találtam zenét, ha már DJ Uzo itt van velünk, akkor jöjjön valami igazán fincsi. 1999-ben fogunk visszaugrani. Az előadó ilyen nagyon hülye hangzik, de Puzik. Nem úgy értem, nem ők azok, tehát még egyszer P-vel írják. Puzikue, azaz Puzik. Jól tudom, hülye hangzik, ez van. Szóval Puzik jön. Jaj, és ráadásul azt írja, hogy nice, vagyis a zene címe nice and tight. Érted, a Puziknak az olyan, miért Puziknak azt tetszik, hogy nice and tight, de még mindig P-vel írják, és nem B-vel. Ráadásul van benne egy Q betű is. Oh yeah. Szóval Puzik és a nice and tight. Ilyen kis fincsi és nagyon szoros. Gondoljatok, amire akartok.

És hát persze, hogy természetes itt van a háttérben kajdoz bennünket. A Wintervillám, hello! Azt én nekem nem is kérdés, hogy mindig itt vagyok a háttérben is. Kagylózlak. Kicsit átköltöttem, amit ír, de hát muszáj voltam. Hello, Törpinna. Pilla.

Pattunk is tovább a következővel, ha már 1999-ben tévedtünk, akkor maradjunk is ott, figyelj! Jön a Ministers de Le Funk, oh yeah, featuring Jocelyn Brown. Jaj, ez a hang, vagyis az a hang, ami Jocelyn Brownnak kijött a torkán, vagy a száján, lehet azt mondani. Egyébként a Choice 1950-ben született, november 25-én, manapság már annyira nem vokálozik, mondjuk így. Jaj, de itt ez a zene. És szerintem még mindig viszi a pálmát. Jön a Believe, tehát hiszek benne. Ő is hívott, hívél. Itt benne. Majdnem mondtam, hogy hívott, de nem. Csak hit. Oh yeah, figyeld!

Na hát, kedves magyok, remélem, hogy még mindenki rá van hangolódva ezekre a nagyszerű dallamokra. Olyan igazi, csipőrázós, popórázós, főleg amikor az ember melóba van. Tudjátok, van az a szitu, amikor ugye füles a fülbe, munkatársak megnéznek, hogy mik ezek a mozdulatok. Persze ők nem tudják a trükköt. Úgy ugye természetesen a szupert hallgatják itt. It just won't do it. Team Deluxe. És hogy hőr bírja, ez is mekkorát megy még mindig. Oh yeah! Vannak azért még ilyen örök klasszikusok a régmúltból, vagy a jelenből. És közben a főcsapos is küldött nekem egy képüzit a 80%-os gyilkusról, Illan de Rum Original. Hát kedves Encsi, ez valami jóféle lehet. Encsi azt írja, a 80%-os Maligán killer. A főcsaposunk azért nem ma kezdte. Farkas Isti küldött nekem egy képet az Illikum mellé. Egy jó pár rekesz hely nekem, ha jól látom. Hát is kiképp te se unatkozol. És amit látom, Duszán Bálint Gábor is betankolt. Kocsi csomagtartójába. Értelmes dolgok. Két láda Bex. Hát Duszán, hakinek bejött az élet. Én abban az időben mély ládát raktam. Na azért nálam is befigyelt mondjuk egy-két láda. Abban az időben szalonsör volt. Ja, meg Soproni.

és itt van Bécim üzenete is, aki keményen nyomja a melót. Azt írja nekem, amikor megkérdezik, hogy milyen napom volt. Hagyd a picsába. Ez az igazi életérzés, Bécikém. Amikor az ember melóban van,

és örömmel látom, hogy itt van még a debreceni barátom is, a Bazsink. Azt írja, ez nagyon fincsi, elmentem fürödni. Bazsikám, mondtam már neked, Gyuri vagyok, és a hirdetésre jelentkeznék. Ne fürdjél le! Bazsi azt írja, jó a mók. Elnézést a keverés. Bazsikám, tudod, mit szoktam mondani? Pár év aztán tehetséges kezdő leszek. Maradok a móknál. Keverni az asszony szokta a fazékba a lecsót.

És itt van Bazsi baráta bűzije. Azt írja, BC-kém dolgozzá! Kedves Bazsi bűzi átadva! És köszi a képet a Viberen! Kaptam itt egy képet, amúgy Bazsi nyomta itt a Private Show-t. Ment itt a mókolás, kérem szépen ezerrel debreceni módra!

És kérem szépen, itt van Csörgös Olcs Ocán küzije is. Azt mondja, hé, ma már leterheltem magam. 57 kilós betonkockát cipeltem, vagy 6 méteren kétszer. Hát, Zsoca, a rutin meg az évek. Hát gondolom azért volt valami tuning is. Hiába valaki nem szarral gurigázik. 57 kilós betontömb. Well done.

És itt van a mi drága főcsaposunk üzie. Azt írja, histerizelék már megint. Valamit nagyon tudsz, te főbagoly. Köszi, Edzsi. Megy a mók ezerrel.

és ahogy Bazs írja, mekkora zene! Kedves barátom! Thank you very much-ka! Azért te se panaszkodhatsz! Megy ott azért az a mókolás!

És itt van Druszán Műszíje, Bálint Gábori. Köszi a szuper zenéket. Magyarországon üveres Soproni iszok. Itthon meg csak Becks. Kedves Druszán, mondom, én is így voltam ebben. Hungerisében még amikor jártam haza. Csak is a magyar. Itt meg Skóciába. Mindegy volt, csak üssön. És egyébként az a legszomorúbb, hogy egy Skóciában nem tudják, milyen az az igazi sör. Jó, mondjuk azért viszkiből bepótolják. Abból azért tudnak valamit ezek a skótok. Nem hiába az a bizonyos skót viszki. Druszám írja, a macskás is focskám is füleli a dallamokat. Az így a heszen faszom megáll. Drusza azt is írja, 57 kiló alatt én összeszartam volna magam. De komolyan.

aztán Bazsi barátom is írja, Fincsi volt a sör veled. Hát igen, kérem szépen, amíg otthon voltam Hungarisébe, Bazsi Debrecenből meglátogatott. Aztán ittük együtt az üveges Sopranit, megkocintottunk egyet avval a bizonyos Famous Grouse-ból, az a bizonyos madaras Kozsvicki, a fácános

és közben itt van BC műzenete. Bazsinak üzené, hogy én pénzt keresni járok be, nem dolgozni. A munkát meghagyom a hasonló kalibereknek.

maradj meg a bidurszál, meg annyit ír nekem. Fácáros vagy aggancsos, kóla a Jager, maradok a gin toniknál. Büszám azt így, dolgoztam Angliába, de akkor a szar volt ott az étel, hogy arcon rugnám az angol séfeket, de Velszbe is. Talán a lemon chicken ment egy kicsit. Hát őszám, ami az itteni asztrogómiát éreti. Van baj, megmondom őszintén. Ezek csak a sütőt ismerik. Utána meg az ízesítést. Hát tudod, van szósz, akkor már minden jó.

kérem szépen, itt van Bazsi barátom üzije, aki csak annyit ír, irigy emberek, figyeljetek, a békesség és a szeretet az összetartással egyben működik. Sziasztok! Kedves Bazsikám, jó éjszakát kívánok neked, és örülök, hogy itt voltál. Az üzi pedig továbbítva minden kedves ügyeli vagóinak, amolyan esti jó tanácsként,

illetve Förbűzie. Szuper kis chill party kerekedett itt Mókmester. Ha még a sütőt ismernék, de csak a mikrót, laktam kint én is. Hát kedves Förbikém, akkor te is tudod, hogy mi a helyzet idekin. Az angol meg a skót között nem, hogy nem sok különbség van. Mind a kettő büdi, mocskos. Főzni se tudnak. Inni azt annál jobban. Mondjuk azért egy magyart nem isznak le az asztal alá. Megmutattam nekik. Úgyhogy ebből a szempontból csókolomot köszönhetnek a magyaroknak.

kérem szépen, itt van egy örök igazság. Farkas Istink csak annyit ír nekem. A legjobb ital a vörösbor, mégpedig pesgővel. Kedves Istikém, mindig tanulok én is valami újat. Kipróbálom.

0: shake it off.
1: És itt van Béci Műzia is. Örülne itt sok ember kis házi boros fröcsnek, vagy vadásznak is szerintem. Na, ne feszítsünk már! A kedves Bécikém, ahogy mondtam, itt Skóciában mindegy, csak üssön. Ha pezseg, ha csendes, ha sziszen,

kérem szépen, hogy milyenek az angolok. Ferbi is megoszta velünk itt a tapasztalatot. Azt írja, egyszer bográcsoltunk, babgulyás két pofára tolták az arcukba. Aztán mindig jöttek, hogy mikor csinálunk megint. Annyira rászoktattuk őket, hogy mindig tették a mélyhűtőbe is. Erbikém, tanulnak ezek, látod?

sárga zsisték pedig megosztotta velem a következő receptet. Édes pesgő száraz vörösborral. Hát Istikém, ez is jól hangzik. A lényeg az, hogy üssön. Egyébként azt mondják, hogyha édes, akkor itatja magát. Mértéktartóan. Mérték a vödör. A tartó meg az asztal, ahogy szokták mondani a profik.

és itt van Dusan Baranyi Gabizie. Neki is volt angol kaland. Kérem szépen, az övé úgy szólt, hogy a retteneteset nem bírja más, csak a magyar. Bementem olcsó cigit venni Newportba, egy lengyel boltba, aztán az eladó nőt, ugye? Cheaper, mondtam neki. De sajnos vannak ugye nyelvi kommunikációk. Aztán a lengyel boltos elővette egy gyümölcslevest, a polc mögül az olcsót. Hogy van? Egyezett Duszlán, nekem is vannak ilyen kalandjaim a lengyelekkel. Amikor sört kértem, aztán viszkit kaptam. De mondjuk én nem komplénáltam. Mondtam neki, ebbe a zárba adhatod. Ne félj, egybe utána tudta, hogy mi a helyes ár. Hirtelen megtanult angolul is.

és kérem szépen, mert Fincsi zenék mellé kaptam egy gyűzit a főcsapostól. Az édes pesga jöhet egy kis plusz édesítővel, a száraz vörösbor pedig meghagyom másnak, de csak is szigorúan a mellő után, a Fincsi zenékkel. Kedves főcsapos, köszönjük a tippeket! A száraz vöröset én is meghagyom, az édeset jobban szeretem, meg a sósat is. Főleg amikor nyalni kell, csak hogy mint a fagylajtot. De meg élvezni az ízeket, a bikini abban az időben ezt jobban meg.

kedves szüterek, kedves éjjeli baglyok! Ránéztem az órára. Éjfélből 11 perccel Hungary se idő szerint. Ami azt jelenti, hogy most már Skóciába lövik a pizsit. Ideje eltenni magam. Reggel felkészülni az oroszlán üvöltésre. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem az elmúlt 2 óra megtisztelő füleit. 2 óra plusz, sorry. Remélem mindenkinek benne van a bugi a lábába, meg benne volt. Ne felejtsétek, ma este találkozunk. Azt, hogy mivel készülök, azt még nem tudom. Lesz valami diundisunk. Aki melózik, annak kitartást. Még egyszer köszi, hogy itt voltatok. Mikrofon és a lejátszó mögött szerint jó magam. A mokmestert hallottátok, azaz Kőszegi Gabit. És ahogy szoktam mondani, legyetek jók. Maradjatok szobatiszták! Sziasztok, sziasztok! Ciao, ciao!

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

another one. I feel your pain. Are you ready for the real?